0: Mi ismay da fun rang kuda nu kuda ali kuda hudu kuda fene ye dive hiutum
1: adwa hamti dani nuadi eke megahertz divehi fm dom